0: Szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beteg elégedettségi platform lesz. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beteg elégedettségi platform lesz. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: A kiskumajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzális Intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és Pincéi. Ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerése. elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendég éjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
4: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett

0: földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő, felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, a hét utolsó munkanapján, október 9-ét mutat a naptár. A mai nap a Dénesek névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. Mindjárt a Bahamán, nem sokára NSZ-a, de mindenek előtt a Nickelback és a Fotográf jön. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Még egyszer, jó reggelt, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenéjék egy kis segítség úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között, a 22-es és a 30-as kilométer között. Budapest felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapest felé tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a külső sávban, ne pedig az átterelt belsőben, onnan nem fog menni a felhajtás. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék a front után. Napközben lassan felszakadozik a felhőzet, 15-22 fokra és élénk szélre kell készülni. Folytatás és részletek a hírek végén, rögtön fél hét, jó reggelt, Sean Paul és Sasha közösen folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Beteg elégedettségi platform lesz, már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb nék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felei.

Best FM, a legjobb zenék. A Vénasszonyok nyara után kicsit mozgalmasabb időjárás köszöntött be, és erre kell készülnünk hétvégén is. A napsütés mellett sokszor lesznek felhők az égen, itt-ott futózáporok, 15-23 fok, ma is, holnap is, vasárnap ennél egy fokkal hűvösebb lesz, majd csak 12-20 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágerei közül, ez a Linkin Park dala, az Indiana Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy mi van a vénasszonyok nyara után? Az indián nyár után? Még egy kis nyár. All Summer Long a következő órában Kid Rockkal. És jön a huligánzis. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Autódarú Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen, nordart.hu.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
10: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
11: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
13: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Best FM-en.
14: Párbeszéd lesz az oktatásról. 250 mentőautó érkezett. Megvan az irodalmi Nobel-díjazott. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagy mértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az országos mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika-filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként három pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
14: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégészakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
15: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok, október 9-én a tojás világnapján. Eminem és a Real Slim Shady kezd, nem sokára Topaz is itt lesz a New Millennium-mal, aztán Sophie B. Hawkins és a Right Beside You, és így tovább, és így tovább. És persze várom ma reggel is a közlekedési infókat a 0620 55 55 155-re. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
15: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között a Győr felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé viszont változás történt az 55-ös kilométertől a 33-asig. Már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelés megszűnt. Tehát a terelés elején és végén, azaz a 61-es és 55-ös, majd a 33-as és 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt, azaz a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen időre készülhetünk ma, és a hétvégén kiderül az időjárás jelentés végén. Hát az biztos, hogy a nyugodt vénasszonyok nyarának vége, és egy kicsit mozgalmasabb lesz az időjárás. Napsütés, felhők, néha eső, és egy fokkal hűvösebb idő. Röviden összefoglalva ennyi. Még több időjárás és friss infók a hírekben, aztán a Lighthouse Family dalát, a High-t indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Már olvasható a bicskei jelentés, segíthet a gyermekvédelmi jóvátételi alap, több helyütt rossz a levegő, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 9-e van péntek, sok boldogságot a névnapos déneseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Híres szülinaposaink pedig John Lennon, aki 1940. október 9-én született, ugye nem kell bemutatni, de azért mégis. Angol énekes, gitáros, a Beatles tagja, Paul McCartney mellett minden idők legsikeresebb és legnagyszerűbb dalszerzője. ...1944-ben ezen a napon született John Entwistle, angol basszusgitáros, a The Who alapító tagja. ...1957-ben a mai napon született Tini Camusi, jamaikai reggae énekes leghíresebb száma, a Here Comes the Hot Stepper című dal, ami 1994 egyik legnagyobb slágere volt. 1973. október 9 megszületett Terry Balsamo, gitáros, az amerikai Evanescence tagja. A sort pedig a 78-as születésű Nicholas Byrne, az ír Westlife tagja zárja. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, október 9-e péntek reggele, már igazán őszies, élénk szél fúj kint, hűvös is van, és marad is ez a fajta időjárás egész hétvégén. Részletek a hírekben, aztán énekel majd Whitney Houston. És jön Abdaha Louisiana is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a beteg elégedettség. Erősödhet a koronavírus. Csökken az esős napok száma. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Aki úgy érzi, kicsit elfáradt a munkahét legvégére, így péntek reggel 8 után 4 perccel tekerje följebb a hangerőt. Jön egy kis energialöket Martin Solvégtől, Rocking Music, készül a Halott pénz, jön a Destiny's Child és a Dario G is, akár Neval de Paris-val. Jó reggelt, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Megszűnt a teljes útzár az 51-es főúton Dömsöt közelében, ahol korábban két autó ütközött a 48-as kilométernél, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as bevezetőn, lassabb az M5-ös az új kiépített terelésnél Ócsa és az M0-ás között, ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnap a front előtt még rövid nadrágban és pólóban bringáztam, 25 fok volt, durva. Hát mától ez már, és úgy néz ki, jövő tavaszig nem lesz így, de hát ennek van itt most az ideje, az ősznek, és sokat rövidülnek a nappalok. Októberben bár már most is fura, hogy 6 után sötétedik, több mint másfél órával lesz rövidebb egy nap, hossza. Októberben így a hónap végén már jóval korábban fog sötétedni. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához, rögtön 8:30 a friss hírek végén részletek az igazi őszről, a következő fél órát pedig a Sixpence None the Richer dala indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszéd sorozat indul a jobb oktatásért. Új mentők érkeztek, kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként három pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
1: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

FM, a legjobb zenék. Felhők az éterben, és most már odakint is. Október 9-e van, péntek, megérkezett az igazi ősz, kicsit hűvösebb van, fúj a szél, felhők, néha napsütés, és hát további futó záporok sem kizártak, bár a beígért országos eső egyelőre sehol nincs. Jó lenne már nagyon. Brian Adams, és akkor jöjjenek a felhők az éterben. Cloud Number 9, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már a következő órában elhozza a laza vasárnap reggel hangulatát a Faith No More, szól majd az Easy.

0: és gondtalan dúdolás Rúzsa Magdival. Mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig!
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor, október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor, helyszín Tököli repülőtér, két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
1: Új kalandokra készülsz? Válaszd a Subaru Crosstrek vagy Forester hibrid SUV modelleket. Most akár 1,5 millió forint kedvezménnyel, plusz 1 millió forint értékű választható ajándéktartozékokkal. Ráadásul 8 év kilométer korlátozás nélküli garanciával. Maga biztosan minden terepen. Subaru.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
10: Nyilvános a bicskei jelentés. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul. Romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
11: 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
10: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az órát a Párizsban élő brazil énekesnő Bob Sinclair múzsája Salomé da Bahia indítja, de itt lesz a Coldplay, aki triplázott Budapesten, Pitbull, aki duplázik, Zsáru Lashanti, a CNC Music Factory és a Beavers is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
12: Beste.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két autó koccant korábban az 51-es főúton Dömsöt közelében, a 48-as kilométernél a teljes útzár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Baleset történt a 62-esen is Perkáta térségében, két autó ütközött a 11-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelést építettek ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék, a CNC Music Factory után Zsárul és Ashanti közöse az Always on Time folytatja a péntek reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Dénesek, szülinaposok, őket lehet ma ünnepelni, és persze, ha van közlekedési info, azt is várom. Itt az ősz, alig lesz 20 fok ma, szél, néha felhők, néha napsütés, és még egy-egy futózápol is benne.

FM, a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, és szerencsére már nincs plusz 40, és még nincs mínusz 40 fok sem, reméljük nem is lesz. Úgyhogy igazán ideális az idő egy jó túrázáshoz. Ráadásul holnap lesz a kék túrázás napja országszerte. Az október 10-i rendezvényen 143 túra indul a teljes kék körön. A több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalat, vagyis az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az Alföld kék túrát 143 egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották. A rövidebb, könnyebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedésű szakaszokig mindenki találhat az erőnlétéhez és kedvéhez illő útvonalat. A túrázás természetesen ingyenes, de ezúttal regisztrációhoz kötött. Jó és tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek a munkaidő után. Itt a Besten pedig mindjárt szól a Back to Black dala, akár péntek, akár szombat, de most a Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt lesz majd az az előadó, aki 1988-ban elsőként nyert rap számmal Grammy-díjat, Will Smith. Nem csak amerikai, magyar rapper is jön majd, Subbase Monster. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 10 óra, a hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hangsúlyt kap a betegek visszajelzése. Élénkülhet a koronavírus. Ritkábban esik majd az eső. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, a csodás péntek őszi délelőtt aláfestő zenéi ebben az órában. Például Jennifer Lopez-dal az If You Had My Love, vagy DJ Sammy-től a Bryan Adams féle Heaven. Itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival, de csak is Fergie után. Big Girls Don't Cry, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Már is vége a Több mint testőr epizódnak Jennifer Lopez életében. Nemrég még arról pletykáltak, hogy testőrével szűrte össze a levet, kézenfogva látták ugyanis őket. Most viszont egy másik híresség, a country zenész Keith Urban tűnt fel a láthatáron, aki szintén elvált, és úgy tűnik egymásra találtak Jennifer Lopezzel.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt. Több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kicsit a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főleg a külső sávban az erős tranzitforgalom miatt. Nem árt figyelni az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás csomópont közötti új terelésben. Aki az M0-ásra szeretne fölhajtani, az maradjon a saját oldalán, ne az átterelt belső sávot válassza, onnan ugyanis nem tud majd fölhajtani az M0-ásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Vénasszonyok nyarát őszi felhők váltották, így nagy szükség van a belső mosolyra. Jön az Inner Smile, a Texas slágere a délelőtt utolsó órájában, és természetesen magyar előadók is. Itt lesz például a Bagosi Brothers Company. Ha csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szín, ahogy előre visz felétem, s nem lát rá odakint. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel, ékszerüzletekben portyázó tolvajokat fogtak. Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asztálya az idei, a mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy a folytatásban mi várható, a hírek végén hallhatnak. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy netelrendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A svéd Erik Prydz energiától duzzadó Piano című darabja indítja a délelőtt utolsó óráját, 5 perccel múlt 11. Hello, Max Levente vagyok. Október 9-e van péntek, így hát sok boldogságot kívánok a névnapos déneseknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Új terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a Lálló és a külső sáv. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán, tehát a jobb oldali külső sávban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hírek Majoros Rita, Ricky Martin, Krisztina Aguilerával. Ebben a sorrendben a folytatás itt a Besten. Nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen. Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen. Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen. Nordart.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
7: Új kalandokra készülsz? Válaszd a Subaru Crosstrek vagy Forester hibrid SUV modelleket. Most akár 1,5 millió forint kedvezménnyel, plusz 1 millió forint értékű választható ajándéktartozékokkal. Ráadásul 8 év kilométer korlátozás nélküli garanciával. Maga biztosan minden terepen. Subaru.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: Számos ingyenes program vár minket Budapesten ősszel is. Mindenképp fedezzük fel a budai várnegyedet az utazásunk során. A budavári palota, a halászbástya, a Mátyás templom, Nemzeti Galéria és Szikla kórház és számos történelmi és kulturális kincset rejteget számunkra. A feljutással sem kell bajlódnunk, ugyanis a budavári siklóval gyorsan és könnyen felmehetünk a várba, miközben gyönyörű panorámában lehet részünk, sőt, jó tudni, hogy a Budapest kárdal még egy ingyenes városnéző sétán is részt vehetünk a budai várban. Az ősz Budapesten tele van rejtett dimenziókkal, a sárguló platánok alatt minden esemény egy külön világot nyit meg, akár színpompás dizájnnal, akár spontán jazz improvizációval találkozunk a város ilyenkor igazi játszótérré válik. Érdemes előre felkészülni, többségük regisztrációhoz kötött, de a belépés ingyenes.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. A szervadományozásra irányul a figyelem, folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 26 év legsúlyosabb asszálya az idei. A mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy milyen idő várható a folytatásban, a hírek végén hallhatnak. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a holnapi donornapon. A szervdonációs és transzplantációs Európa nap célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
11: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka. Valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
10: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap több munka is zajlik majd. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják. 3000 helyettesítő tanárral kezelnék az iskolakrízist Franciaországban. Őket 500 hátrányos helyzetű gimnáziumba küldik, és a túlóra pénzt is biztosítják nekik, miután tegnap ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára. Az országos mozgalom szeptember közepén robbant ki a párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival, azóta sorozatosak a tüntetések. A lerobbant infrastruktúra, a túlzsúfoltság és a tanárhiány miatt tiltakoznak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütéssel számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk majd.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép napot, kellemes hétvégét, és igazán jó kis délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy enyém a terep és a legjobb zenéké. 6 óráig itt leszek, és olyanokat hozok, mint Madonna és az American Pie, de itt lesz mondjuk a Pam Funk MC's és a Freestylerrel, most pedig Ricky Martin, Christina Aguilera-val. Szép napot!
13: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi és Dash, Jól leszek újra slágere után. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és azért ez a vidámság a hangomban, mert hogy napra pontosan 3 évvel ezelőtt, hogy először megszólaltam itt a Best FM-en, és én nagyon szeretem az ilyen dátumokat, az ilyen dolgokat megünnepelni, mert hogy egyszerűen számomra ez egy nagyon kedves nap. Úgyhogy én ünnepelni fogok ma délután. Tartsanak velem, hallgassunk együtt isteni zenéket, és hát egyszerűen csak örüljünk annak, hogy péntek van, és itt a hétvége, és ha valakinek egy kis mosolyt tudok csalni az arcára, már megérte. Mondjuk az Animal Cannibals dalával jön a takarítónő, de itt lesz majd a For the Cause és az Ain't No Sunshine, jön majd Beyoncé is, most pedig Sola Ámával megy tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék, az utakon ma is ott vagyok önökkel. Bármilyen információm van, amit az utakról kapok, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán Budapest felé ma is erős a forgalom, sőt szerintem ez az erősség még fokozódni fog, így a hétvége közelettével. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autó csomópontjánál egy műszaki hibás furgon is vesztegel. A 17-es kilométernél a külső sávot el is foglalja, ezért lassulnak az autósok, amely kihat már az M0-ás autóút forgalmára is. Nagyon köszönöm ezt az infót is, várom a többit is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, a hallgatóink már nagyon a hétvégében vannak, így egy óra előtt, pár perccel péntek délután, mert hogy több olyan üzenet is érkezett már, hogy jó, oké, feladtuk már, abba hagytuk a munkát, még egy kicsit itt vagyunk az irodában, és aztán indulunk haza, jöhet a hétvége. Úgyhogy én akkor egy-két buli slágert hozok a következő órában, csak hogy könnyebb legyen elindítani a hétvégét. Itt lesz most Sean Paul és a Vivi Burnin. És jön majd az Aria is.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltozték. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, ami rám fárt már rég. De haragudj, hogy csak kicsikét haramúti vagyok, de mit ártaték. De tegve nem is írok, nem is az
0: ártaték. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a Parlament, a Budai Vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő város képe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék. A színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig négy hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, dél-afrikai jogászi a Nobel békedíj, rekordot döntött a magyar turisták száma Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg is olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. A beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot, tette hozzá. A miniszterelnök a vagyonadó, a kataadózás és az ECHO professzionális sportolókat érintő változásainak részleteiről is beszélt. Elindul jövő héten a betegelégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Minden eddiginél több magyar nyaralt a horvát tengerparton. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött Horvátországban, ami 10-12%-os növekedés tavalyhoz képest. Idén is a Kvarneröböl vonzotta a legtöbb magyar vendéget, a második helyen az Isztria, a harmadikon pedig Zadar megye áll. A települések között Crikvenica, Porecs és Rovinj tarolt, de a legnagyobb növekedést Dubrovnikban regisztrálták. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Első zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így péntek délután pláne, amikor is már tényleg nagyon a hétvégében vagyunk. Én Majoros Rita vagyok, Justin Timberlake és Timbaland pedig segít nekünk ebben a hétvégi lendületben, hangulatban. Érkezik a Sexy Back, jön a Love Message, itt lesz Azaria is, most pedig Sean Paul-lal indul ez az óra. Itt a Bibi Burnin, szép napot!
0: Mesztefe!

West FM a legjobb zenék. Ahogy már az előző órában is említettem, ma van pont kereken 3 éve, hogy elkezdtem itt dolgozni a West FM-nél. Szeretem megünnepelni az ilyen napokat. Például azzal, hogy a napkérdése is ehhez kapcsolódik. Jobban mondva, az a kérdés, kinek, melyik volt a legjobb munkahelye, és miért az volt a legjobb? Ma erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide is jöhetnek az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a válaszokat. És természetesen egy kép is kikerült, úgyhogy várom a kommenteket is. Cserébe egy isteni dalt hozok, ami garantáltan elindítja a hétvégét. Inikámozi, Here Comes the Hot Stepper. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten baleset történt az Árpád hídon, úgyhogy az autózóknak ezzel kell számolnia, illetve az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalommal. Több helyen szakaszos torlódás van, az új terelésben Szárliget és Bicske között pedig főként a külső sávban van az erős tranzitforgalom miatt lassulás. Egy autó és egy kis teherautó ütközött az M7-esen a főváros felé Székesfehérvárnál. A 67-es kilométernél a külső sáv zárva, a kialakult dugó legalább 2-3 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfokat. Ha látnak valamit az utakon, tényleg bárhol, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nenne és a Későre jár. A folytatásban friss hírek jönnek, mert elérkezünk pár perc múlva délután 2 órához. Utána érkezik egy isteni dal. Tökéletes péntek délutára. Simply Red Sunrise.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb. Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
3: Én, Letuj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu.
0: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel Ót is Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátóterasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Ingyenes programok az őszi szünetre, amely idén egybeesik a Múzeumok őszi fesztiváljával, ráadásul október 23-án a nemzeti ünnep miatt szinte mindenhol ingyenes a belépés. Ingyenes lesz a múzeum látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budai Vár kiállításain is. A szünet ideje alatt ráadásul számos intézmény szervez detektív játékokat zseblámpás és kódfejtő kincskereső formában. Október 25-én délelőtt a Műpa épülete ingyenes mesebirodalommá változik. Koncert, bábszínház, újrahasznosító kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a kisebb és nagyobb gyerekeket. Az őszi szünetben a Városliget is tökéletes szabadtéri kikapcsolódást nyújt. A Magyar Zeneháza környékén szabadtéri hangszerek és ingyenesen bejárható zenei játszótér várja a gyerekeket, a szünet napjain pedig gyakran tartanak családi koncerteket és interaktív hangszerbemutatókat is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Többletforrás jut jövőre az egészségügyben. Dél-afrikai jogászé a Nobel békedíj, változik az időjárás, megérkezik az igazi ősz. Villányi Eszter vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy, ezt a miniszterelnök jelentette be a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése lesz. Kitért rá, hogy több 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd, amelyek első körben a térd és csípőprotézis, illetve a szürkehályok kezelését célozzák. A többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítását is említette a kormányfő. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonatkozott. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kinek melyik volt a kedvenc munkahelye eddig, és miért pont az volt a legjobb, vagy éppen a kedvenc? 0620-55-55-155, ide várom a válaszokat, mert hogy ez a nap kérdése. 2 óra múlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Simply Red dala, már itt is a Sunrise. Csodás hétvégét mindenkinek!
5: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Kinek melyik volt a legjobb munkahely eddig, és miért pont az volt a legjobb? Na nézzük Éva üzenetét erre a kérdésre. Nekem az első munkahelyem volt a kedvencem, pedig nem ott kerestem a legtöbbet. Fiatalok voltunk, sokat nevettünk, és olyan közösség voltunk, hogy munka után is együtt maradtunk beszélgetni. Ma már mindenki szétszóródott, de hogyha találkozunk, ott folytatjuk, ahol abba hagyjuk. Imádom. László is írt, én a régi gyárat mondanám. Kemény munka volt, de becsülete volt annak, amit csináltunk. Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra, ha baj van. Ma már nyugdíjas vagyok, de a régi kollégákkal még mindig összejárunk. Szerintem ez mindent elmond. Az biztos. 0620-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Vannak még hasonló élmények, emlékek, amiket szívesen felidéznének a mai délutánon a kedvenc munkahelyükkel kapcsolatban? Jöhetnek. Patoljunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Jöjjön egy kis nosztalgikus péntek délután itt a Best FM-en, mondjuk Shanice dalával I Love Your Smile. Hát folytatódhat a nosztalgia. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Budapestről kaptam az infót, hogy a Tököli út Hungária körút kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell, vagyis Zugló vasútállomásnál egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani, illetve az M6-oson a főváros felé Nagytétén térségében közel az M0-ás csomóponthoz két autó ütközött, a 16-os kilométernél a leállósávon halad a forgalom. Egy autó és egy kis teherautó pedig az M7-esen ütközött, a főváros felé Székesfehérvárnál korábban a 67-es kilométernél zárva a külső sáv, a dugó pedig 2-3 km. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, várom a folytatásban. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM! 99.5 Best FM! A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Betegelégedettségi platform lesz. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is csak a legjobb zenék. Én Majoros Rita vagyok, itt a 99.5 Best FM-en. Maradjanak velem, és a következő 3 órában is hallgassuk a legnagyobb kedvenceket. Mondjuk Segít, jön a Bombastic Date, lesz Blazis Diazzal, és a Minden másképp lesz. Imádom énekelni ezt a dalt. Nelly Furtado pedig nyitja is az órát. 99.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Mm-hmm.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Az imént tekergettem, pörgetgettem a közösségi oldalakat, és feljött egy kép Jessica Biel-ről. Ugye nagyon szerettük annak idején, pont pár nappal ezelőtt beszélgettük itt a hallgatókkal a 7. Mennyország sorozatot, amiben feltűnt a színésznő. Azóta rengeteg idő telt el, de még mindig elképesztően néz ki, vagy legalábbis szerintem elképesztően néz ki. Valami vörös szőnyeges videót láttam róla, nem is ez a lényeg. 44 éves egyébként a színésznő, de szerintem a mai napig úgy néz ki, mintha egy 20 évet letagadhatna. Fantasztikus formában van. Na, ezt csak úgy ide beszögeztem, vagy akár egy ajánlat annak, ha valaki megnézni újra a 7. Mennyország kis sorozatot. Azért ez egy nagyon cuki kis ilyen vasárnap délutáni sorozat volt a 90-es évek, inkább 2000-es években. Na, de megyek tovább a kalendáriummal, mert bizony azt is megnyitottam. Így október 9-én, és köszöntöm a déneseket, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. 1855-ben a mai napon Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. Hát nagy köszönet neki, pont azért, mert éppen függönyvarrásban vagyok. 86 év 1940-ben született Liverpoolban John Lennon, a Beatles együttes egyik alapítója. 1980-ban hunyt el. 52 éve hunyt el Oskar Schindler üzletember, gyártulajdonos, aki zsidó embereket mentett meg a holokauszt idején. 36 éve hunyt el Ottlik Géza íróműfordító. 7 éve hunyt el Vekerdi Tamás pszichológus íróműfordító. Ma van a postai világnap, a tojás világnapja, a penészes sajtok világnapja és az állatorvosi ápolók napja is. 0620 55 55 155 ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. A hozzászólásokat a kalendáriumhoz pedig ide várom. Miközben ígértem énekelhetős dalokat ebben az órában is. Megyünk tovább és visszaülünk a nosztalgia vonatra Segivel, itt a Bombasztika Best FM-en, aztán jön Blaze Diazzal és a Minden másképp lesz.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. A Károly-Róbert körúton baleset történt, ezt írta nekem több hallgató is, méghozzá a Reiter-Ferenc utca és az M3-as bevezetője között, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Egyébként egy-két helyen dugó van a városban, a Könyves-Kálmán körút is bedugult, a Szerémi út, aztán többen írtak a Hegyalja útról, hogy ott is azért egy-két helyen megtoppan a kocsisor, de hát péntek van, sokan elindultak már hétvégézni, és mi újság az M7-esen, akkor kérdezem, hát ha valaki ezt a szép őszi időt választotta, hogy lemenjen a Balatonra. Az M6-os autópályáról viszont van hírem, a főváros felé Nagy Tétén térségében közel az M0-es csomópontjához két autó ütközött, a 16-os kilométernél csak a leállósávon lehet haladni. Baleset a 26-os főúton is Sajó-Szentpéter közelében, a 11-es kilométernél a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon áll a forgalom. A 82-es főúton pedig Zirc és Eplény között két autó koccant, a 16-os kilométernél félpályás korlátozás van. 0620-55-55-155, várom az útinfókat. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Michael Jackson és tesója Janet Jackson slágerét hallottuk, ez volt a Scream. Egyébként, ha valaki még nem látta a videoklipjét, érdemes megnézni. Ez volt minden idők egyik legdrágább videoklipje a 90-es években, sőt egyébként szerintem azóta is ebben a listában van. Na de folytatódik az isteni slágerkavalkád a következő órában is, mert hogy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Seal. És itt lesz a Red Bull piavakar is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Párbeszéd sorozat indul a jobb oktatásért. Új mentők érkeztek, kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. A mikrofonnál Gál Ildikó. Párbeszéd lesz a magyar oktatás megújításáért. Csütörtökön indul a gondolkodó közösségek elnevezésű programsorozat, jelentette be Lannert Judit miniszter. Az első találkozón Pest megyében csaknem 50 résztvevő vitatja meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a felnövekvő generációknak. A következő hónapokban minden régiót felkeresnek, hogy minél több pedagógus, szakember és más érintett véleményét megismerjék. Nagymértékben fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közlése szerint sikeresen lezárta a csaknem 20 milliárd forintos projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges gépeket. A szolgálat egyebek mellett nagyjából 250 mentőautót, csaknem 600 több funkciós defibrillátort, 160-nál is több EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett. Kanadai szerző viheti haza az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerést Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. A költő esszéíró, műfordító, rendhagyó szerzőnek számít, akinek költészetében különleges módon kapcsolódik össze a klasszika filológiai tudás és a kortárs költői nyelv. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek.
2: Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig nagyjából 800 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban. A magyar kirándulók száma 12, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra is elmúlt, szép napot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is tartsanak velem, és a Honey Beast-tel érkezik a kavarog, de jön majd a jazz meg az, és a csepp a tengerben, ezt mondjuk autóban ülve hazafelé. Lehet nyugodtan énekelgetni. Jó hétvégét kívánok mindenkinek Szillel, várjon is az Amazing.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az előző óra végén hallgattuk meg Michael és Janet Jackson Scream slágerét, utána pedig úgy elkezdtem csak úgy random olvasgatni a neten Michael Jacksonról, és belefutottam egy cikkbe, gondoltam, megosztom önökkel, hát ha érdekes lehet. Ugyanis ez év decemberében Abu Dhabiban kalapács alá kerülnek csodálatos Michael Jackson relikviák, például az a fekete-piros bőrcseki is, amit a 83-as Thriller videóklipjében viselt. Na nem az, amit szétszaggattak a zombik, mert hogy az a rock and roll hírességek csarnokában van, hanem az, amiben eltáncolta az ikonikus táncot. Egyébként, ha valaki ezt szeretné beszerezni, úgy tűnik, hogy nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mert hogy a Jackie becsült értékéről az aukciós ház még csak nem is osztott meg egy deka adatot sem, csak licitáló kérésére, szóval gyanítom, piszok drága lesz. Viszont arra a mokaszíre is lehet majd licitálni, amiben életében először egy tévéműsorban a Moonwalkot eltáncolta. Úgyhogy szerintem ezek nagyon menő dolgok. December 7 és 9-e között rendezik meg Abu Dhabiban ezt az árverést, úgyhogy kíváncsi leszek. Persze az összegekre is, na meg, hogy milyen csodás dolgokat lehet beszerezni. Egyébként érdekesség, hogy a Forbes magazin rangsora szerint Michael Jackson vezeti azoknak a hírességeknek a listáját, akiknek a kulturális öröksége halálok után is jelentős bevételt termel. Elképesztő. Önök miket szereznének be, vagy van olyan híresség, akinek esetleg egy-két tárgyára azért lecsapnának? Nekem mondjuk Britney Spears, vagy éppen Christina Aguilera egy-két ilyen régi fellépő ruhája az, ami a nagy kedvencek között van. Hát igen, a fantáziákat mindenképpen el lehet engedni, a fülünket pedig kinyitni, mert hogy Christina Aguilera is érkezik hamarosan, és a Beautiful, előtte az Astree és a Cantaloupe, itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé nagyon erős a forgalom, több helyen torlódás, lassulás van az új terelésben Szárliget és Bicske között, főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Szintén a főváros felé Szárligetnél egy defektes kamion is vesztegel a külső sávban, a 46-os kilométernél méghozzá. Itt legalább 3 kilométeres torlódást okoz. Baleset történt a 26-os főúton Sajó-Szentpéter közelében, a 11-es kilométernél a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon meg is állították a forgalmat. A 82-es főúton pedig Zirt és Eplény között két autó koccant, a 16-os kilométernél felpályás korlátozás van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek útinfója van, köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Írt Tamás is, hogy a Hungária körút Stefánia út találkozásánál baleset történt Budapesten, illetve kaptam egy név nélküli üzenetet is, hogy a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál is baleset történt. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig még egy órát együtt rádiózhatunk, és készülődhetünk, hangolódhatunk a hétvégére. Bár igazából szerintem, ahogy így nézem az SMS falat, már senkit nem kell a hétvégére hangolni, mindenki érzi. Úgyhogy jön az Aqua és a Barbie Girl. Itt lesz a Valmar is, és az éget a nap.
2: Hideg a víz, és éget a nap. Nem számít szombat, vagy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Tölt meg az alkohol, de kábbi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
8: Halló. Én, Letuj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: AuraBay.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
11: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Már olvasható a bicskei jelentés. Segíthet a gyermekvédelmi jóvátételi alap. Több helyütt rossz a levegő. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Nyilvánossá vált a bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. A dokumentum az intézményben 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szól, és a kormány.hu oldalon érhető el. Az összegzést a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. A Fidesz szerint az iratanyaggal a kormányfő el akarja terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Miután a kormány nyilvánossá tette a bicskei jelentést, gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre kísérleti jelleggel. A kerete 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után legalább egy napot töltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Az igénylésnek nem feltétele az áldozatiság bizonyítása. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
12: 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Országszerte több helyütt egészségtelen a levegő minősége a szállópor miatt. A legrosszabb értékeket egyebek mellett Szombathelyen, Dorogon, Vácott és Egerben mérték. Budapesten és számos nagyvárosban, például Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben a kifogásolt szintbe esnek az értékek, a többi mérőállomáson elfogadható eredményeket rögzítettek. Ma a szeles idő mindezen javíthat. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Csapadék nem valószínű. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge lesz a légmozgás. Kora reggel 0 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
14: 5 óra után is izgalmas zenék és jó hangulat, és igazi hétvégi hangulat. Itt a 99.5 Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Aqua Barbie Girl jöhet, remélem egy kis levezetésnek érkezhet. Shakira is jön a Loca, hogyha valaki táncos dallamokra vágyik. Roger Sanchez pedig az Another Chance-el már nyit is.
13: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Na nézzük gyorsan még azt a néhány üzenetet, ami hátra maradt, mert hogy ma arra voltam kíváncsi, kinek melyik volt eddig a legjobb, vagy a kedvenc munkahelye, és miért pont az. Azt írja Niki. Na, kedvenc munkahelyem egy kávézó volt, ott jöttem rá, hogy egy mosolya néha valakinek az egész napját jobbá lehet tenni, és milyen igazad van, imádom egyébként én is, amikor bemegyek egy helyre, és egyszerűen csak mosolyal, azt mondják, hogy szép napot, és nem tudom, egészségedre a kávét, és ennyi. És tudom, hogy nem lehet mindig mindenkinek tök jó napja, meg jó kedve, de szerintem, ha ezt viszonozzuk nekik, talán egy kicsit azzal mi is segíthetünk. Na, de nézzük Pista üzenetét. Nekem az első munkahelyem volt a legjobb, kevés pénzért dolgoztunk, de sokkal több időnk volt egymásra, és ez volt benne a legjobb. Erika is írt, én egy falusi kisboltban dolgoztam, nem csak kenyeret, meg tejet adtunk el, hanem híreket is cseréltünk, recepteket, tanácsokat. Volt, aki csak azért jött be, hogy beszélgessen egy kicsit, akkor értettem meg, hogy a munkahely néha a közösség szíve is lehet. Ezzel nagyon egyetértek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek. Óra végéig várom az üzeneteket, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a kommentek, akár még az adás vége után is. Itt pedig jön a Blacketek, jön a Heartless a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a forgalom. Szakaszos torlódás van, ezt írták többen a hallgatóink közül. Tatabányánál a terelés elején arra szólnak az autók mindkét sávon, majd az új terelésben Bicskénél, majd Herceghalomnál, főként a külső sávban van lassulás, nagyon erős a tranzitforgalom. Szintén a főváros felé pedig egy műszaki hibás autó okoz fennakadást Tatabánya térségében az új terelésnél, ahol az 51-es kilométernél a külső sávban vesztegel az autó. 2-3 kilométeres a torlódás, amit okoz. Amit Budapestről kaptam, az pedig az, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy itt kell figyelni. Egyébként egészen jól járható a város. Itt-ott mondhatom azt, hogy a szokásos helyeken, Blaha Lujza tér környékén, Ferenc körúton, Könyves Kálmán körúton azért nagy a forgalom, de nagyjából ilyen pénteki forgalom van, ezt írták a legtöbben. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Sasát hallottuk, ez volt az I Feel Lonely, a folytatásban a Bermudával éneklünk Monte Carlóról. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már önöktől. És átadom a terepet White Boynak, hiszen 6 óra után indul a Night Shift Extra, és én is mindig, csak hogy számomra is meglepetés legyen, idáig húzom, hogy megnézzem, ki lesz White Boy vendége 7 óra után, és bizony a jó hírem az, hogy 7 órától is White Boy-jal bulizhatunk, úgyhogy a következő 2 órában vele élvezhetjük a legnagyobb kedvenceket mixben. Szóval jó szórakozást, na meg csodás hétvégét kívánok mindenkinek, hétfőn délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, Vízhal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
0: Kalandokra készülsz? Válaszd a Subaru Crosstrek vagy Forester hibrid SUV modelleket. Most akár 1,5 millió forint kedvezménnyel, plusz 1 millió forint értékű választható ajándéktartozékokkal. Ráadásul 8 év kilométer korlátozás nélküli garanciával. Magabiztosan minden terepen. Subaru.
6: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Számos ingyenes program vár minket Budapesten ősszel is. Mindenképp fedezzük fel a budai várnegyedet az utazásunk során. A budavári palota, a halászbástya, a Mátyás templom, nemzeti galéria és Szikla kórház és számos történelmi és kulturális kincset rejteget számunkra. A feljutással sem kell bajlódnunk, ugyanis a budavári siklóval gyorsan és könnyen felmehetünk a várba, miközben gyönyörű panorámában lehet részünk, sőt, jó tudni, hogy a Budapest kárdal még egy ingyenes városnéző sétán is részt vehetünk a budai várban. Az ősz Budapesten tele van rejtett dimenziókkal, a sárguló platánok alatt minden esemény egy külön világot nyit meg, akár színpompás dizájnnal, akár spontán jazz improvizációval találkozunk a város ilyenkor igazi játszótérré válik. Érdemes előre felkészülni, többségük regisztrációhoz kötött, de a belépés ingyenes.
6: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Kurtítják a műtéti várólistákat, jöhetnek az éjszakai operációk, életet menthetnek a lelki vészjelzések, felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
9: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is.
8: Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csak nem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törlesz, de ez nem sikerült. Sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
12: A Best FM

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Because you know Nassau's got sunshine.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Teherkocsik, buszok, egy ideig olcsóbb lesz a gázolaj, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. 2 milliárdos zsarolás, lecsaptak az álügynökökre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint 1/5 vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. A vagyonvisszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak álrendőrök egy férfit, azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. 2 férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 000-en állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drákói szigorral büntetnék a magyarok a közutak rémeit. Már papírunk is van arról, hogy brutális volt a nyár. Gyümölcs cseperedik a Balaton medrében. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervát ültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
2: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenékét, csodás péntek estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinél kitörő örömet okoz az, hogy elindult a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a munkahéttől. Érkezik most Sean Paul és a Temperature.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami 43 éves. Ez D+D és a Sucker DJ. Az akkori hip-hop egyik igazi úttörője, Marley Marl gondolta el és valósította meg. Viszont az igazi siker, az igazi áttörés 7 évvel később, 1990-ben érkezett, amikor a brit Ben Librand új remixet készített belőle, és egy kicsit átgondolta, mondhatni kiegészítette az amerikai tévéfilm sorozat I Dream of Genie-nek a főcímdalával, így összehozta azt, hogy a 80-as évek hip-hopja találkozott a 60-as évek televíziózásával. Hát, hogy mi lett belőle, az jön a következő 3 perc 38 másodpercben. D+D, Sucker DJ. Turn up the music.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a történelem megmutatta azt már nekünk, hogy igazán az működik jól, ami a valós életből van merítve, és a következő dal is így van, hiszen az alapkoncepciót Will I Am álmodta meg, pontosabban egy volt kapcsolatában elkövetett hibái inspirálták. Így született meg a Black Eyed Peas-től a Don't Lie, ami amúgy az egyik legsikeresebb dala a formációnak akkoriból, amikor még teljes volt, így fölgével kiegészülve. Na, de elég ebből, Don't Lie, Black Eyed Peas, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Anastasia és a Paid My Dues. A cím, aminek a magyar fordítása nagyjából ennyi lenne, hogy megfizettem az árát, és hát ő bőven megfizette az árát, hiszen fiatalon krónbetegséggel küzdött, a zeneiparban pedig mindenki öregebbnek nézte, mint valójában, hiszen annyira érces volt a hangja, annyira fejlett volt a hangja, plusz az sem segített nagyon, hogy volt vagy 156 centi magas, mondjuk most is annyi körülbelül. Tehát egy ilyen igazi túlélő himnuszról beszélhetünk, ami arról szól, hogy bármilyen akadályokat görget az élet eléd, hát nem megállni kell, hanem azokat átugrani, vagy valahogy átvészelni. Anastasia, Paid My Dues, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt az a dal, ami a 18 éves Christina Aguilera-t egyből a világsztár kategóriába repítette, és nagyon jól is sikerült, hiszen 5 héten át vezette az amerikai Billboard listát, plusz a biztonság kedvéért egy Grammy-díjat is hozott a mi Christinánknak. Ez a Genie in the Bottle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz 500 milliárd jut az egészségügyre, béremelés a szociális ágazatban, nem tisztul a kép. Ellopták a persejpénzt a jászapáti templomból. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
2: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás.
1: Persejpénzt úgy 3000 forintot lopott a jászapáti katolikus templomból egy 19 éves lány, és magával vitte a hittanteremből a falra szerelt tévét, meg a távirányítót. Vádat emeltek ellene, miután a nyári büntettet úgy követte el, hogy egy másik ügyben korábban elítélték és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, most börtönbe küldené és a közügyektől is eltiltaná őt az ügyészség. A Jászberényi járás bíróság dönt majd ügyében. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt 3 perccel, úgyhogy azt tudom mondani, hogy robogunk, de nagyon vadul a hivatalos hétvége felé, úgyhogy a legjobb zenékkel hozok egy kis aláfestő zenét ehhez. Jön az ATB, ez a The Fields of Love.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban kevés nagyobb világsztár szerepelhetett volna, mint amennyi szerepel. Kezdjük az elején. Van egyszer ugyebár Tupac. A zenét és a beatet Dr. Dre-nek lehet köszönni, és még a biztonság kedvéért Roger Troutman is hallható a dalban, bár igaz, hogy az ő hangját egy ilyen talkboxsal elferdítették, elcsúfították, ő adja ezt a robothangot benne, és hogyha ez még nem

0: lenne elég?
1: Akkor Joe Cocker Woman to Woman című dalát is felhasználták a következő közel 4 percben, és hát egy elég erős marketinget kapott ezzel Kalifornia. Ez Tupac és a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan úriember, aki bár New Yorkban született, attól függetlenül Magyarországon alkotott, de azért a tengeren túlon is bőven megállná a helyét. Ő nem más, mint Király Viktor, tudjuk nagyon jól, itt a Megasztárban tűnt fel, aztán Amerikának megmutatta magát az amerikai Voice-ban, de valahogy ott az áttörés nem jött össze neki. Pedig nagyon jó dalokat csinált, mint például a következő, ami egy igazi tűzről pattan tüzes dal. Ez a Fire!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap szerintem Rihanna nagyon, de nagyon kiakasztotta a rajongóit, főleg azokat, akik a zenéért szeretik, mert hogy egy interjúban elmondta, pontosabban megkérdezték tőle, hogy nagyjából hány dala van, amin így ül még és nincs kiadva. Ő gondolkodott egy picit, majd egy ilyen alapvető matek feladvánnyal akarta ezt nekünk elmondani, hogy durván 170 olyan dal van, amit nem adott ki, még nem mutatott meg a nagyvilágnak, de attól függetlenül ott van és bármikor elővehető. Ez úgy azért kicsit gáz, hogy kimondta, hogy nagyon már zenélni nem akar az életben. Úgyhogy Rihanna rajongók, hát sorry, így jártatok. Viszont amilyen van, az nagyon jó. Jön a Panda Replay!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. Vége az aranykornak, mélyponton a francia bortermelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyes. A szívbetegek kevesebb mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csaknem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs kiszállás, nincs lazálás. Jönnek a legjobb zenék szépen egymás után rendezve. Az isteni Beyoncé-hez most, ez a Halo. Ez a Mike.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, egy csodás péntek estén is üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítőkezet nyújtok azoknak, akik teljesen, de teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap október 10-én Gedeon névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Bendegúzokat, a Dánieleket, a Danilókat, a Dánosokat, a Ferenceket, a Gedőket, a Leókat, a Samukat és a Sámueleket, na meg a Lioneleket is, Lionel Messi, innen is nagyon boldog névnapot kívánunk neked, nem biztos, hogy halljam, de talán eljut hozzá, és akkor küldünk nektek egy dalt, ez nem más, mint Janet Jackson és a Together Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban Pink nagyon, de nagyon odaszúrt az akkori világ celeb kultúrájának, és a következő dalban nagyon, de nagyon, de nagyon odapörkölt Paris Hiltonnak, Jessica Simpsonnak, Lindsay Lohannek, a jellegzetes megjelenésük miatt, és még sorolhatnám. És Pink üzenete nagyon, de nagyon egyszerű volt. A lányoknak nem kell butácskának látszani, és egy buta szerepet vállalni ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ennyi, pont és kész. Ja, és még egy Grammy jelölést is kapott a videóklip. Ennyi. Pink és a Stupid Girls. Indul!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk szerintem mindenki szívéből szól, hiszen leírja azt, hogy pénteken mi hogy érezzük magunkat. Elég volt a munkából, kezdődhet a hétvége, és ez a szám tipikusan az, de tényleg tipikusan az, ami vasárnap este és valamilyen szinten előhozza a pénteki feelinget. Ez Michael Gray és a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez egy történelmi dal a Simply Red életében, hiszen az addigi szólós, kicsit lassú hangzást felcserélték, felfrissítették egy sokkal táncosabb, funky ritmussal. És hogy mennyire jött be nekik, hát azt majd eldönti az idő. Na meg ti, ez a Something's Got Me Started.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás péntek éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem, hogy indul a péntek utolsó órája, tehát szó szerint már csak egy kis köpésre vagyunk a hétvégétől, ezért most jön nálunk Nelly Furtado és Timbaland, ez a Promises.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, meg kell mondanom őszintén, hogy nem vagyok egy ilyen nagy új hullámos magyar zene fanattól, függetlenül a következő úri embereket nagyon tisztelem, nagyon kedvelem, egyenként is, meg aztán utána egy csoportba verődve is, és többet nem hiszem, hogy kell mondani róluk, hiszen érkezik a Well Hello, mindenki ismeri őket és tudja az előéletüket, és Tédeni, hát őt is ismeri mindenki, és lassan tudja az előéletét. Közösen pedig megcsinálták azt, hogy mi zajlik mondjuk egy péntek esti diszkó előtt. Jön a diszkoklub! Yeah!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ha megvan, akkor lecsekkolni, ha ez is megvan és elnyeri tetszéseteket, akkor pedig belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig érkezik egy dal a 2000-es évek elejéről, amikor még minden a szerelemről és az ilyen és ehhez kapcsolódó sorozatokról szólt, hiszen jön Mark, és a Ments meg szerelem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én kimondottam, viszont azért már várom a vasárnap estét, de most még csak a szombat jön, úgyhogy holnap este 8-kor megint találkozunk. Addig is jó éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, jó bulit, amit csak csináltok, jó? Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!